Nem séper már többét az én gyenge karom. Sepertem eleget, sepérje még más is. Öleltelek, babám, ölelje még más is.